0: amikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestral.
1: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Oh. Because tonight I want to learn all about the secrets.

A fiatalok is szeretik a Rádió Maestrát, mert jól érzik magukat, mikor hallgassák.